Körner und Gesinnen. Ballon gehalten, hogy elért, s mi elérte, de stelet. Halak úsztak éjjel,